Radohlak, Radohlak. Olyan, stop te is, mert trónon a spell. Benny az Rolling Stone-ok. Kemi féren, hallak féren, szevél